Keszerus, kecsáci nautás, jó, lalala, kalahie, tanások elkén, lúgó,